tökit rätiäksen kirlan pasir. O kirpina kewatu ning kare pasir angalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mah